0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége ok

0: októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
1: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat, bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
0: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek, ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Zalaegerszegen. Kevés a fiatal véradó. Várandós felkészítést tart a zalaegerszegi kórház. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Energetikai korszerűsítés kezdődik Lentiben a Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. Erről számoltak be a város honlapján. A következő 2 hónapban az épület üvegfelülettel határolt részein zsalúziákat helyeznek el. Napelemeket tesznek a tetőre, a rendszert pedig egy akkumulátoros energiatárolóval egészítik ki. Emellett korszerűsítik a világítást és hosszú élettartamú LED lámpákat építenek be. A fejlesztés várhatóan csökken az intézmény működtetési költsége. A város önkormányzata arról is ír, hogy a munkálatok 123 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból valósulnak meg. 2 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata, költségelvű ingatlanokról van szó. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja, a másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platánsoron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakásokra azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkereset összegét. A kiadó lakásokat jövő héten csütörtökön lehet megnézni, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat pedig a város honlapjáról lehet letölteni, ahol további részletek is olvashatók a kiadó bérlakásokról. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi

0: jelenség nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Máshol lehet felszállni a buszokra Zalaszentgróton. A Hévízi utca és a Sport utca sarkán található buszmegálló szigetét átépítik, ezért az építkezés ideje alatt a megálló idéglenesen más helyre kerül. Most a Hévízi utca 31 szám alatt lévő megállóban tudnak le és felszállni az utasok a helyi és helyközi járatokra. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város önkormányzata. A posztjuk szerint a munkálatok szeptember 18-áig tartanak. Közben arról is tájékoztatták a helyieket, hogy jövő héten keddig tart a forgalomlassító küszöbök átépítése a Platán téren. Ezért arra kérik az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül. Befejeződött a Nagypáli patak menti záportározó kiépítése és a hozzá kapcsolódó mederrendezés, írja az Egerszegi Hírek. A beruházásra azért volt szükség, mert a kiszáradt talaj sokszor nem tudta elvezetni a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot, vagyis így sokáig fent maradt az aszályos állapot. Most 2 záportározót alakítottak ki, ezek pedig összesen mintegy 200 ezer köbméter vizet képesek befogadni. A mederrendezés pedig a nekeresdi város részt is érinti. A fejlesztéssel ugyanis a jövőben megelőzhető, hogy nagyobb esőzések után a lezúduló víz elöntse az utcákat. A beruházás 900 millió forintba került, és akkor válik teljessé, amikor az ipari parkon belül is kiépül az a hálózati rendszer, ami biztonságosan vezeti el az ott lehulló csapadékvizet a két patak irányába. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötés előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki, vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosabban a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Japán cserebogarak bukkantak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a Nébih és a zalai kormányhivatal növény- és tájvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócfáig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromoncsapdákat helyeztek ki. A kismamákat segíti az Zala vármegyei Szent Rafael Kórház. A Családbarát Szülészet projekt keretében szeptemberben 4 alkalommal is várandós felkészítést tartanak a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk részére. Ez olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a foglalkozásokat a Zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodatermében rendezik, ahol egyebek mellett arról hallhatnak a kismamák, hogy mi tehetnek a terhesség alatt, hogy honnan tudják majd, mikor kezdődik a szülés, és milyen fázisai vannak, de kiderül majd az is, hogy mi történik az anyatestével a szülés után, hogy mikor lehet elkezdeni újra sportolni. Emellett bemutatják majd nekik a szülőszobát és az újszülött részleget, illetve hasznos tanácsokat is kapnak majd a babák ellátásáról. A kismamák e-mailben jelentkezhetnek a felkészítő előadásokra, a következőt pedig jövő héten csütörtökön, szeptember 17-én tartják. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Usher és a Yeah, a kezdés pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Where is the Love, rádiózzunk együtt egészen délig, ezen a vasárnap reggelen is délelőttön.
3: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gabriella és a Dreams. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, hamarosan érkezek a mai nap legfontosabb infóival, és természetesen minden mással is, úgyhogy addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Usher fog minket garantáltan felébreszteni, mert erre a ritmusra mindenki felkapja majd a fejét a párnáról. Jön a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék a Melody Maker után. Köszöntök mindenkit, jó reggelt! Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a Kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert és Pető Brunot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a programozók világnapja, és 1788-ban New York City lett az fővárosa az Egyesült Államoknak. 1985-ben pedig ekkor jelent meg Japánba a kultikus Super Mario videójáték. A pozitív gondolkodás is napja a mai napon van, és a barlangok nemzetközi napja is. A témáinkkal pedig majd hamarosan érkezek. Tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig szólnak továbbra is a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Soar Searcherrel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, felújítják lenti szakorvosi rendelőintézetének az épületét, önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. A szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Energetikai korszerűsítés kezdődik lentiben a dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. Erről számoltak be a város honlapján. A következő 2 hónapban az épület üvegfelülettel határolt részein zsalúziákat helyeznek el. Napelemeket tesznek a tetőre, a rendszert pedig egy akkumulátoros energiatárolóval egészítik ki. Emellett korszerűsítik a világítást és hosszú élettartamú LED lámpákat építenek be. A fejlesztés várhatóan csökken az intézmény működtetési költsége. 2 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata, költségelvű ingatlanokról van szó. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja, a másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platán soron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakás azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkeresett összegét. A kiadó lakásokat jövő héten csütörtökön lehet megnézni, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat pedig a város honlapjáról lehet letölteni. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys dörzsölte ki a csipát a szemünkből, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy jövök a mai nap témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy hatalmas nagy visszatérővel fogunk foglalkozni, méghozzá európai turnét is tartanak, és új album is jelenik meg, a Take That csapatáról van szó, kicsit körbejárjuk majd ezt az egészet, aztán 8 óra után pedig a Glastonbury Fesztivál fő fellépőiről beszélünk, 2027-ben kik lesznek a színpadon, el fogom ezt is árulni, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélünk arról, hogy kedvezőbb helyzetből indulhat a magyar bajnok a következő BL szezonban, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Ebből az órából van még egy pici hátra, úgyhogy Michael Bublé felvétele még biztos, hogy bele fog férni. Az It's Beautiful Day-jel folytatom most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán hozom a nap első témáját. Egy nagy visszatérő együttessel fogunk foglalkozni. 2027-ben ugyanis turnéra indulnak, európai turnéra, és egy új album is elkészült, úgyhogy jönnek a részletek méghozzá Take That csapatáról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A hangulatfelelős és az ébresztő felelős nem más lesz a következő órában, mint például az Aqua, a Barbie Girl-rel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevés a fiatal véradó. Idéglenesen áthelyeztek egy buszmegállót az Alaudvarnokon. Befejeződött a Nagypáli patak mederrendezése. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni.
1: Máshol lehet felszállni a buszokra Zalaszentgróton. A Hévízi utca és a Sport utca sarkán található buszmegálló szigetét átépítik, ezért az építkezés ideje alatt a megálló idéglenesen más helyre kerül. Most a Hévízi utca 31 szám alatt lévő megállóban tudnak le és felszállni az utasok a helyi és helyközi járatokra. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város önkormányzata. A posztjuk szerint a munkálatok szeptember 18-áig tartanak. Közben arról is tájékoztatták a helyieket, hogy jövő héten keddig tart a forgalomlassító küszöbök átépítése a Platán téren. Ezért arra kérik az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül. Befejeződött a Nagypáli patak menti záportározó kiépítése és a hozzá kapcsolódó mederrendezés, írja az Egerszegi Hírek. A beruházásra azért volt szükség, mert a kiszáradt talaj sokszor nem tudta elvezetni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, vagyis így sokáig fent maradt az aszályos állapot. Most két záportározót alakítottak ki, ezek pedig összesen mintegy 200 ezer köbméter vizet képesek befogadni. A mederrendezés pedig a nekeresdi város részt is érinti. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-10.

0: 12 fok lehet.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy új album és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, elmúlt 7 óra, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz George Michael a Too Funky-val, a kezdés pedig Tayo Cruz-é.
1: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, új albummal és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Már megjelent az új album egyébként, amelyet 2027 nyarán egy nagyszabású európai koncert sorozattal a Dreamers Tour követ majd. Szeptember 4-én debütált a Feel My Life című dal, amely az ír-amerikai Michael Patrick Kelly közreműködésével készült el. A fellépő sorozat pedig 2027. június 3-án rajtol majd Zürichben, és tervek szerint július 23-án Németországban ér majd véget, de további dátumok még bejelentésre várnak, úgyhogy ez az, ami a Take That rajongókat lázba hozhatja, és akár innen egy nagy zarándoki úttal meg lehet majd tekinteni, mert hogy Budapest még jelen pillanatban nincs a dátumok között, de hát ki tudja, lehet, hogy egy magyarországi koncertet is bevállal a Take That, nem tudom. Egy biztos, hogy zseniális, amit annó az asztalra letettek, csak úgy, mint a következő dal előadója, ugyanis most az Ébredés és a Napindítás mellé Britney Spears-t indítom, szól a Toxic most itt a West End.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blacketek és a Heartless. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jön egy rövid szünet, aztán pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást, méghozzá azzal a Will Smith-szel, aki negyed évszázada mutatkozott be először színészként 1990. szeptember 10-én, méghozzá Kaliforniába jöttem című sorozatba, most viszont reppel egy hatalmasat és az egyik legnagyobb slágerét hozzá a 90-es évekből. Jön a Getting Jiggy Win It majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem, veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában, várandós felkészítést tart a zalaegerszegi kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét.
1: Japán cserebogarak bukkantak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a NÉBIH és a zalai kormányhivatal növény- és tájvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócfáig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromoncsapdákat helyeztek ki. A kismamákat segíti a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház. A Családbarát Szülészet projekt keretében szeptemberben 4 alkalommal is várandós felkészítést tartanak a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk részére. Ez olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a foglalkozásokat a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodatermében rendezik. A kismamák e-mailben jelentkeznek a felkészítő előadásokra, a következőt pedig jövő héten csütörtökön, szeptember 17-én tartják. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénzzel és Bajalesz közösével ébredhettünk, ez volt az Ó, igen, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt és műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony a következő zenekarnak talán, ha nem is teljesen a programozáshoz, de a programok ismeretéhez szükség volt ahhoz, hogy ilyen egyediek legyenek, mint amilyenek lettek, mert hogy nagyon jól kellett ismerni a szintetizátorokon a beprogramozást, hogy az egyedi nu metal hangzás megszólaljon. Jön a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után hozom az ébredés és a lampindítás mellé a legjobb zenéket, és beszélünk a Glastonbury fellépőiről. Az ébresztő felelősök között pedig ott lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown, mert hogy hárman jönnek egy zenébe, majd az Umbrellával törlik ki a csipát a szemünkből.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, felújítják lenti szakorvosi rendelőintézetének az épületét, önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Energetikai korszerűsítés kezdődik Lentiben a Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben, erről számoltak be a város honlapján. A következő 2 hónapban az épület üvegfelülettel határolt részein zsalúziákat helyeznek el, napelemeket tesznek a tetőre, a rendszert pedig egy akkumulátoros energiatárolóval egészítik ki, emellett korszerűsítik a világítást és hosszú élettartamú LED lámpákat építenek be. A fejlesztéssel várhatóan csökken az intézmény működtetési költsége. 2 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata, költségelvű ingatlanokról van szó. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja, a másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platán soron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakás azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkeresett összegét. A kiadó lakásokat jövő héten csütörtökön lehet megnézni, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat pedig a város honlapjáról lehet letölteni. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a 2027-es Glastonbury Fesztivál főfellépői, velük fogunk foglalkozni ebbe az órába. Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasár.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. A 2027-es Glastonbury Fesztivál szervezői már leszerződtették a jövő évi fellépőket, és bár a hivatalos bejelentés még várat magára, a zeneipar értesülése szerint a következő dologkör vonalazódik. Robbie Williams és Harry Styles a két brit legesélyesebb arra, hogy a fesztivál legfontosabb színpadának kiemelt esti sávját megkapja. Az Oasis is ott van, a pletykák szerint aktívan tárgyalnak a zenekarral harmadik headliner pozícióban, így jövő évben ők is emelhetik a fesztivál nívóját. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösét indítom. Szól az Umbrella. Aha.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Turn up the music.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között pedig köszönhetem Thomas Müllert és Pető Brunót. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadó csapatnak van bőven mit a pozitivitásról beszélni. Egyrészt zeneileg, másrészt leginkább a zenekar tagjai ironikus sokrétű szemléletében és zenekari dinamikájában érthető a pozitív gondolkodás. És most majd velük fogunk tovább menni, ugyanis egy rövid szünet, aztán itt lesz a Faith No More, és szól majd az Easy a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevés a fiatal véradó. Idéglenesen áthelyeztek egy buszmegállót Zalaudvarnokon. Befejeződött a Nagypáli patak mederrendezése. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni.
1: Máshol lehet felszállni a buszokra Zalaszentgróton. A Hévízi utca és a Sport utca sarkán található buszmegálló szigetét átépítik, ezért az építkezés ideje alatt a megálló idéglenesen más helyre kerül. Most a Hévízi utca 31 szám alatt lévő megállóban tudnak le és felszállni az utasok a helyi és helyközi járatokra. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város önkormányzata. A posztjuk szerint a munkálatok szeptember 18-áig tartanak. Közben arról is tájékoztatták a helyieket, hogy jövő héten keddig tart a forgalomlassító küszöbök átépítése a Platán téren. Ezért arra kérik az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül. Befejeződött a Nagypáli patak menti záportározó kiépítése és a hozzá kapcsolódó mederrendezés, írja az Egerszegi Hírek. A beruházásra azért volt szükség, mert a kiszáradt talaj sokszor nem tudta elvezetni a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot, vagyis így sokáig fent maradt az aszályos állapot. Most 2 záportározót alakítottak ki, ezek pedig összesen mintegy 200 000 köbméter vizet képesek befogadni. A mederrendezés pedig a nekeresdi város részt is érinti. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtése.

Tesztetem a legjobb zenék. Erik Pritzzel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportvilágába látogatunk majd 9 óra után, és bizony-bizony a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, ami a BL sorsolást illeti a következő szezonban, meg selejtezőkört, úgyhogy hamarosan jövök majd ezekkel, na meg természetesen a legjobb zenékkel. Van bőven még hátra ebből az órából, és jön majd a Gorillaz is hamarosan a Feel Good-dal, de most Dario G-t hallgatjuk meg itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis jövőre 2027-ben a selejtező sorozatban a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak a BL-t illetően, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az Atomic Kitten csapata már biztos, hogy velem tart, méghozzá a Tidy's High-jal érkezik majd 9 után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: 98.9 Best FM-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem, veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában, várandós felkészítést tart a zalaegerszegi kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét.
1: Japán cserebogarak bukkantak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a Nébih és a zalai kormányhivatal növény- és tájvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a fő butak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócfáig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromoncsapdákat helyeztek ki. A kismamákat segíti a Zalavár megyei Szent Rafael Kórház. A Családbarát Szülészet projekt keretében szeptemberben 4 alkalommal is várandós felkészítést tartanak a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk részére. Ez olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a foglalkozásokat a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodatermében rendezik. A kismamák e-mailben jelentkezhetnek a felkészítő előadásokra, a következőt pedig jövő héten csütörtökön, szeptember 17-én tartják. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 9 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és hogyha ez így van, akkor pedig sport. Egy rövid, egy perc erejéig jön a BL selejtező sorozat jövő évi állása, miszerint a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, na meg természetesen a legjobb zenék is indulnak az ébredés és a napindítás mellé, miközben jön a Szafi Duo.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit látogassunk erre a sportvilágába, és terítéken a futball, ugyanis az UEFA aktuális elősorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen áll, ami jelentős előnyt biztosít az OTP Bank Liga 2026-27-es szezonja győztesének a nemzetközi kupaszereplés megkezdésekor. A hazai bajnok az első kör helyett csak a második selejtezőben kapcsolódik be a küzdelembe, ennek óriási előnye az, hogy esetleges azonnali kiesés esetén is a legrosszabb esetben az Európa Liga selejtezőjében folytatja a csapat. A versenynaptár egyetlen rendhagyó újítást is tartogat, a bajnokok ligája alapszakasz egyetlen egy nyitó mérkőzéssel rajtol, amelyet a címvédő játszik, míg a többi csapat összecsapásait a következő napokon rendezik meg. A végleges erősorrendet az UEFA a mostani szezon vége előtt teszi majd közzé, úgyhogy drukkoljunk a magyar bajnokságnak, minél előbb kelőbb helyen végezzen az erősorrendjében az UEFA-nak. Nagyon remélem, hogy még erőrébb tud jutni, akár az év végéig. 22. helyen áll jelenleg, tehát még egyszer a magyar bajnokság. A legjobb zenékkel pedig megyünk is tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ugyanis az ébredés és a napindítást most a Five folytatja, és szól az Everybody Get Up!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To The Moon and Back. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt, műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1788-ban New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa, és a következő előadónak van bőven kapcsolódása az elmúlt évekből ez a fővároshoz, az akkori fővároshoz, New York Cityhez, mert hogy Shakira jön. Aki 2024 márciusában hatalmas meglepetés koncertet adott a Times Square-en 40 ezer ember előtt, 2025-ben a Central Parkban rendezett Global Cities Festival egyik fő fellépője volt, és 2026-ban idén is júliusban ott volt, méghozzá a turnéja keretén belül a Brooklyni Centerben lépett fel, ahol olyan sztárok csatlakoztak hozzá színpadon, mint Tyla, Ed Sheeran és Bruna Boy. Nem semmi, tehát Shakira és New York City kapcsolata ez, hozzánk pedig ez a zene kapcsolódik igazán, amit most indítok tőle itt a Besten. Yeah.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, kezdjük meg a Best hétvégét méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Sean Paul, jön majd a We Be Burning-nel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
1: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
0: Energetikai korszerűsítés kezdődik Lentiben a dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben, erről számoltak be a város honlapján. A következő 2 hónapban az épület üvegfelülettel határolt részein zsalúziákat helyeznek el, napelemeket tesznek a tetőre, a rendszert pedig egy akkumulátoros energiatárolóval egészítik ki, emellett korszerűsítik a világítást és hosszú élettartamú LED lámpákat építenek be. A fejlesztés várhatóan csökken az intézmény működtetési költsége. 2 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata, költségelvű ingatlanokról van szó. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja, a másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platánsoron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakás azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkereset összegét. A kiadó lakásokat jövő héten csütörtökön lehet megnézni, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat pedig a város honlapjáról lehet letölteni. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a brit DJ, Fatboy Slim a Praise You-val, aki a best hétvégét pedig elkezdi, az nem más, mint Gwen Stefani és Eve, mert hogy ő is mellette van, a Rich Girl-rel veszi kezdetét ez az óra.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Walmart és Szikora Robi dala volt ez, a Balatoni Lány. Szép napot mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg dolga kapcsolódik ehhez, ugyanis a regi műfajában a pozitív gondolkozás az elhagyhatatlan. Bár valójában nem igazán mondhatjuk reginek, amit C.G. Lewis képviselt, mert hogy róla van szó, de zseniális, amit a 90-es években letett az asztalra, és bizony-bizony a Funky Bulik egyik kedvencével megyünk tovább most. Szól az R to the A, itt a Besten!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a Nem tudom, folytatom hamarosan majd a Best hétvégét, dübörögnek a legjobb zenék, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik majd a 90-es évekből a Depeche Mode csapata a Free Love-val. Let's
1: make it clear. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, és még nem köszönök el, lesz még egy utolsó közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket, egészen délig itt leszek, 11 óra után pedig a hangulatfelelősök között ott lesz majd Britney Spears és a Crazy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesek pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Puszta Szent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebéd pontban egy óra múlva az asztalra kerül, már aki pontosan eszik majd délben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, 11 óra múlt még csak el, úgyhogy ezt az egy órát még gyorsan le tudjuk addig, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz például velem Britney, a Crazywell, de Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd a Sexy Back, a kezdés pedig Tom Nowé, ez a Your Body.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Szakács Gergő és a Vanemék. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok a Kornélok, születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönthetem, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony-bizony a programozók a 90-es években rengeteget dolgoztak azon, hogy a számítógépeken zenét lehessen csinálni, és ebből a korszakból jön egy olyan dal, ami úttörője volt a francia underground zenei szénának, de az biztos, hogy programot használtak az elkészítéséhez, ugyanis a groove és minden hang benne ilyen kezdetleges számítógépes, de nagyon imádjuk. Jön Manu Chao és a Bongo Bong most ide a Bestre.

0: Rest FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys sikere, az As Long As You Love Me. A sikert a következő előadónásra kell magyarázni, mégpedig azért, mert hogyha meghalljuk a dalt, amit hozok tőle, akkor szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Visszarepülünk 2008. augusztusába, 18 évet, ugyanis ekkor jelent meg az a dal, és vált hatalmas nagy sikerré Európa szerte. Jön Inna, méghozzá a Hattal, majd hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt 50 Cent és az In The Club, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Meddia, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, White Boy-ék kezdenek 2 óra mixel németivel, este utánuk pedig majd 8 órakor, egészen éjfélig Big Falvi Tamás hozza a legjobb zenéket. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, visszhal, kicsekkolok méghozzá Tóth Gabi ék slágerével jön az éjjel-nappal Budapest betétdala. Szép napot, visszhal!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től.

0: Meteorológiai mérések kezdete óta a háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel, vagyis indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom ma is a kedvenceket. Szeptember 13-a van egyébként. Ma a Kornélokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket! Amivel pedig indítok, nem más, mint J-Lo és a Love Don't Cost a Thing.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ma 20-25 fokot mérhetünk az országban. Az előrejelzések szerint holnap nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet. Általában több órára kisüt majd a nap. Kevés helyen előfordulhat zápor. Az északi a szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban elég hűvös lesz, hiszen 7 és 15 fokot mérhetünk, majd délután pedig 21 és 27 fok között valószínű.

0: Rest FM, a legjobb zenék, utolévők figyelem, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M86-os autóúton például Beled térségében a 125-ös és a 127-es kilométer között aszfaltoznak, Szombathely felé a külső sávot lezárták, aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, Biatorbágy térségében pedig az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, ami pedig a 4-es főutat illeti Vecsé és átkelési szakaszán is érdemes figyelni, a 21-es kilométernél ugyanis gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek a folytatásban is szépen sorban, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, az például a TNT dalalán. Ébren álmodunk, és Junior Jack slágere is felcsendül hamarosan, nem kell sokat várni, ígérem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezon.

0: is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek egy óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább az El Sambával, Junior Jack, vagyis a belga-olasz producer egyik ismert house felvételével, ami most 2004-ből érkezik. Vidám hétvégét, és jó rádiózást mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek szépen sorban a következő órában, és de előtte hírek itt a 2 óra. Aztán jön például Charlie és Giovanni közöse is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a vételen nagy tengeren áll.
1: Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és Mika is énekel, mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

Hírek a Best FM-en. Három településen tartanak időközi választást, életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót, várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánk,

0: is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
1: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
0: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a Big Girl, Mika 2007-es dala, ami egy Butterfly Lounge nevű nagyobb testű nőknek szóló kaliforniai klubról szóló tévéműsor hatására született, Mika pedig az elfogadás és a testpozitív gondolkodás mellett foglal állás benne. Ezzel folytatjuk, én Bénémet Dia vagyok, rádiózzunk együtt!

FM a legjobb zenék. Megyünk tovább a Just a Girl-lel, a No Doubt 95-ös slágerével, ami az egyik legfontosabb szerzeményük. Gwen Stefani írta a dalt, amelyben saját tapasztalataink keresztül beszél arról, hogy milyen érzés nőként a társadalom által meghatározott elvárásokkal és korlátokkal szembesülni. A dal eredetileg kicsit szarkasztikusnak és provokatívnak számított, mégis hatalmas siker lett, és a Billboard Hot 100-on a 23. helyig jutott. A Just a Girl később a No Doubt egyik védjegyévé vált, és a zenekar koncertjein is rendszeresen előkerül. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Egyetlen legjobb zenék. A TLC-t hallgattuk az elmúlt percekben, ez volt a Waterfalls, és jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, hiszen perceken belül itt a 3 óra. Aztán a folytatás is jó lesz, hiszen már bekészítve az Aerosmith sláger, az Amazing, itt lesz Lady Gaga és a Follow the Flow, Neo pedig indítja a következő órát a szószékkel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Jakartával megyünk tovább, ez már az American Dream, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevés a fiatal véradó. Idéglenesen áthelyeztek egy buszmegállót a Zalaudvarnokon. Befejeződött a Nagypáli patak mederrendezése. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni.
1: Máshol lehet felszállni a buszokra Zalaszentgróton. A Hévízi utca és a Sport utca sarkán található buszmegálló szigetét átépítik, ezért az építkezés ideje alatt a megálló idéglenesen más helyre kerül. Most a Hévízi utca 31 szám alatt lévő megállóban tudnak le és felszállni az utasok a helyi és helyközi járatokra. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város önkormányzata. A posztjuk szerint a munkálatok szeptember 18-áig tartanak. Közben arról is tájékoztatták a helyieket, hogy jövő héten keddig tart a forgalomlassító küszöbök átépítése a Platán téren. Ezért arra kérik az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül. Befejeződött a Nagypáli patak menti záportározó kiépítése és a hozzá kapcsolódó mederrendezés, írja az Egerszegi Hírek. A beruházásra azért volt szükség, mert a kiszáradt talaj sokszor nem tudta elvezetni a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot, vagyis így sokáig fent maradt az aszályos állapot. Most 2 záportározót alakítottak ki, ezek pedig összesen mintegy 200 000 köbméter vizet képesek befogadni. A mederrendezés pedig a Nekeresdi város részt is érinti. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép vasárnapot, igazán kellemes délutánt és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ámult délután 3 óra is, úgyhogy jöttem, hogy együtt töltsük a következő 3 órát Lady Gaga-val, Follow the Flow-val, vagy éppen Berivel jön az Ébredj velem. Az órát ne jó dala, szószik nyitja, én pedig szép napot kívánok.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Igazán szép hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a vasárnap, és hogy egy kicsit ki tudnak kapcsolódni. Én bevallom őszintén, beindítottam ezt a nyári ruhákat cseréljük le őszire a szekrényekben, de valahogy azt érzem, hogy soha nem jutok a végére. Mindeközben azt is érzem, hogy Istenem, mit hordtam tavaly, nincs egy göncöm sem. Szerintem ezzel azért elég sokan így vagyunk, úgyhogy most már úgy érzem azt is, hogy kabátra is szükségem van, pulóverre is, új cipőkre is, de hát azért ez nem így működik, úgyhogy elővettem a régieket, amikkel egyébként semmi baj nincs az ég egyet a világon, de az ember mire ezeket elpakolja, meg átpakolja, hát valahogy kell az energia. Úgyhogy ha önök is éppen ebben vannak és Best FM-et hallgatnak, akkor a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és higgyék el, még a szekrény pakolás is sokkal könnyebb. Mondjuk Beri Dalára jön az Ébredj velem hamarosan, de itt lesz a Dr. Béres féle Csak még egyszer is, most pedig a Black Machine-nel és a How Do You Well, tovább a délután. Tartsanak velem!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Egy könyvbemutatóra várnak mindenkit. Szász Veronika, Máltán megtalált című regényének könyvbemutatóján egy különleges történet elevenedik meg előttünk, ahol családi titkok, sorsfordító találkozások és a mediterrán sziget varázslatos hangulata fonódik össze. A szerzővel Mozsár Eszter beszélget a regény születéséről, a történet hátteréről és azokról az emberi érzésekről, amelyek a könyv lapjain megelevenednek. A helyszínen lehetőség lesz egyébként dedikáltatásra is. Ne maradjanak le, tartsanak egy különleges irodalmi utazással. A rendezvényen kép- és hangfelvétel is készülhet, úgyhogy erre készüljenek. Egyébként Szász Veronika vár mindenkit szeretettel szeptember 18-án pénteken 17 órára a Deák Ferenc megyei és a Városi Könyvtárba. Nagyon jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hát úgy tűnik, hogy holnap, azaz hétfőn egészen kellemes, mondhatni kora őszi időre készülhetünk, ami azért nem is olyan rossz, bár szerintem nagyon sokan várták már. Gomoly felhők kísérhetik a napot, de több órára kisüt majd a nap, és kevés helyen fordul elő egy-egy zápor, zivatar. Délután 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet, reggel pedig azért még egy picit hűvösebb, 11-15 fokkal indul majd a nap, de szerintem azért erre is sokan vártak már a reggeli nagy hőségben, amikor már reggel elindulva is teljesen melegünk volt. Az északi szél időnként azért megélénkül, szóval egy könnyű jacky mindenképpen jól jön reggel főként, de akár napközben is. Egészen kellemes, tényleg kora őszi időnk lesz holnap, úgyhogy ezzel kell számolni. De ma, így vasárnap délután még inkább csak hangolódjunk a jó zenékkel egy kis kikapcsolódásra. Jön már is a Krisztál és a Sosem múlik el a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Nagyon remélem, hogy jól telik a hétvége, és így az első őszi hétvégén ki tudnak egy kicsit kapcsolódni. Én ezt az időt, ezt a 20 pár fokot szeretem a leginkább, bevallom őszintén, lehet bekuckózni, de ha valaki akar egy jót sétálni, akkor azt is megteheti, várom már, amikor lehullanak a fák levelei, és az az igazi jó kis őszi kiránduló időnk lesz. Na de a folytatásban a legjobb zenékre lehet természetesen számítani, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán akár bekuckózáshoz is a legjobb zenék. Itt lesz a Bieber's. És zenél majd Madonna és Justin Timberlake-kel. Jön a 4 Minutes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem, veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában, várandós felkészítést tart a zalaegerszegi kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét.
3: Japán cserebogarak bukkantak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a Nébih és a zalai kormányhivatal növény- és tájvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a fő butak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócfáig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromoncsapdákat helyeztek ki. A kismamákat segíti a Zalavár megyei Szent Rafael Kórház. A Családbarát Szülészet projekt keretében szeptemberben 4 alkalommal is várandós felkészítést tartanak a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk részére. Ez olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a foglalkozásokat a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodatermében rendezik. A kismamák e-mailben jelentkezhetnek a felkészítő előadásokra, a következőt pedig jövő héten csütörtökön, szeptember 17-én tartják. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a legjobbak, így vasárnap délután is a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Blaha Louisiana és a Nem ereszt, ez a dal sem ereszt minket. Tudti, hogy dallam tapadást fog okozni, úgyhogy erre készüljenek. De mindezelőtt még Madonna és Justin Timberlake indítja az órát. 4 után jön a 4 Minutes, szép napot!
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. A Kornélok a névnaposok itt szeptember 13-án, úgyhogy Isten éltesse őket és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1922-ben született Charles Brown, amerikai blues énekes, zongorista, zeneszerző, a blues halhatatlanjai közé. Már ő is bekerült. 1962-ben mutatták be Magyarországon a Hófehérke és a Hét Törpe című egész estés Disney filmet. 30 éve hunyt el Tupac Shakur, rapper, zenész. Ma van a Magyar Dal napja, a Kopasság igenis gyönyörű nap, és a Babona ellenes világnapna, meg a Nagy Szülők napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan tegye meg. Miközben zenélünk, hiszen az M People érkezik a folytatásban. Jön a Moving On Up, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Vár mindenkit újra a Baba Mama Börze, úgyhogy írják be a naptárba, hogy szombaton 9.-26-án, azaz szeptember 26-án 9 és dél között várnak mindenkit az Apácai Csere János Művelődési Központban. Ha már nem tudja hova tenni a kinőtt ruhákat, cipőket, kiegészítőket, gyerekjátékokat, vagy éppen szívesen böngészne ezek közül, mert pont ezekre van szüksége, akkor önt is várja a Baba Mama Börze szeptember 26-án szombaton. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: This is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána itt lesz a jetlag és a repül az idő. És jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Osztályzatot kapnak a menzák, felújítják lenti szakorvosi rendelőintézetének az épületét, önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Szalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. A szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Energetikai korszerűsítés kezdődik Lentiben a Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. Erről számoltak be a város honlapján. A következő 2 hónapban az épület üvegfelülettel határolt részein zsalúziákat helyeznek el. Napelemeket tesznek a tetőre, a rendszert pedig egy akkumulátoros energiatárolóval egészítik ki. Emellett korszerűsítik a világítást és hosszú élettartamú LED lámpákat építenek be. A fejlesztés várhatóan csökken az intézmény működtetési költsége. 2 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata. Költségelvű ingatlanokról van szó. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja. A másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platánsoron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakás azok pályázhatnak, akik legalább 1 éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkeresett összegét. A kiadó lakásokat jövő héten csütörtökön lehet megnézni, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat pedig a város honlapjáról lehet letölteni. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton, nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, nappal maximum 22-23, éjjel minimum 10-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 5 óra után is itt a Best FM-en a 88.9-en. Én Majoros Rita vagyok. A vasárnapból ezt az órát még együtt tölthetjük. Úgyhogy jön a Backstreet Boys és a Get Down, hogy jó kedvünk legyen, de jön a Fugees is. Itt lesz Denizi is, Orsovai Renivel. A Linkin Park pedig az Indiendel. Kezdünk.
0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Önöket is várja, jobban mondva kicsiket és nagyokat, a Mókaland játszóház. Egy szórakoztató, kreatív családi délután, ami kézműves foglalkozással, légvárral, csillem tetoválással, babakuckóval és sütivásárral is készül. Utóbbi egyébként a mozgássérültek és fogyatékkal élők egyesülete számára. Lesz popcorn, vattacukor is, na meg egy színes kavalkád, úgyhogy várnak mindenkit nagyon nagy szeretettel az Apácai Művelődési Központba szeptember 26-án, délután 3-tól egészen 6-ig, a belépés díjtalan, én pedig nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 88.9, Best FM a legjobb zenék, újra a szobanövény cserebere. Ha megunta a szobanövényét, vagy egyszerűen csak kinőtték a lakást, és egyszerűen nem érzik már jól magukat önöknél, akkor vigyék el a szobanövény csereberére, és válasszanak helyettük egy új zöld kedvencet, akár ami jobban tetszik, vagy ami jobban elfér, vagy jobban érzi magát önöknél. A csere a szobanövény cserére kijelölt asztalon történik, úgyhogy külön köszönik egyébként mindenkinek, hogyha felírják egy papírra, hogy milyen növényről is van szó, amit hoztak, itt talán egy kicsit könnyebb lesz mindenkinek. Egyébként szeretettel várják önöket az Apáczai Művelődési Központban szeptember 26-án 9 és dél között erre a szobanövény csereberére. Érezzék jól magukat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, a Salt & Pepa Dalolt, a folytatásban pedig a Magna Cum Laude érkezik, a holnap reggel dallal pedig búcsúzom már önöktől, és szép vasárnap estét kívánok. Holnap délben találkozunk, addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú vérbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozót tűz miatt. Milyenával evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 embert kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: És hát természetesen, ahogy ez lenni szokott, mindig az adás után jutnak eszünkbe dolgok, hogy miről kellett volna még beszélni, úgyhogy szerencsére ezt most nem felejtettük el egy hét alatt, úgyhogy ezekről is fogunk beszélni a következő 60 percben, meg még csomó minden másról, és Csillánzs és Deep House még egy órán keresztül, vasárnapi rezidensünk, DJ Németivel a lemezjátszók.

0: Segíts nekem, légy szíves, mikor beszéltünk mi erről először? Március magasságában? Akkor már megvolt, ugye?
1: Akkor, igen, akkor
0: tehát már. Ti már akkor tudtátok, és mondtad, hogy adásban még nem, mert titok, meg izé, meg stb.
1: Igen,
0: és
1: meg még akkor nem volt aláírva a szerződés, csak ugye megvolt a deal, meg a szóbeli megegyezés, de még a szerződés nyilván nem volt aláírva, és akkor...
0: Most már az is megvan? Úgyhogy akkor most már beszélhetünk róla, hogy október...
1: 22-én.
0: Ó, tehát pont a hosszú hétvég előtt.
1: Csütörtök.
0: Gyönyörű dátum, igen. Gyönyörű dátum. Igen. Jön hozzátok.
1: A Clapton.
0: A Clapton. Hát azért ez azért... Na.
1: Igen.
0: Ebben az általad is most olyan nagyon preferált, idézi ebbe daytime partival fog ő belehelyezkedni, vagy hát egy klasszik klubos este lesz?
1: Az már inkább ilyen klubos este, azért október 22 azért már azért rendesen az ősz benne vagyunk.
0: Már úgy értem, hogy időpontilag, tehát hogy ez a korai kezdés, korai végzés, ez a rendes.
1: Ez már rendes, igen, standard. Igen, ott azért. Reméljük, hogy ilyen 5 óráig van tervezve a rendezvény, hogy azért kitartanak az emberek, és nem nagyon szoktak hozzá ez a daytime korai bulizárásokhoz.
0: Egyébként a Clapton csinál ilyen daytime-okat? Csinált ilyen daytime-okat? A Clapton csinál ilyen daytime? Tehát, hogyha mondjuk úgy tudtátok volna ők bookingolni nyárra, akkor akár há, benne lett...
1: Valószínű.
0: Jaj, nem, azt hittem, hogy így nagyjából követtétek, hogy mi az, ami mostanában...
1: Hát én követem persze, folyamatosan inkább klubokban játszik, kibizán is, meg láttam, hogy volt Buenos Airesben egy nagy fellépés, és most azt látom, hogy már kirakták, tegnap pont láttam, hogy szeptember közepén visszavárják, mert annyira jól sikerült.
0: Tök jó. Nyilván tudom, hogy ilyenkor titoktartás, meg nem lehet mindent elárulni, azért úgy nagy vonalakban, konkrétumok nélkül könnyű volt velük megegyezni, vagy mennyire voltak macerások, hátvisak?
1: Nem volt sem könnyű, sem nehéz, volt egy-két ilyen érdekes elvárások irányukban, de szerintem azt simán megoldjuk.
0: Bocsánat, ez ilyen technikai, vagy ez a szállás?
1: Is, igen, meg minden, tehát azért már mindenben jegyeladás, jegyárak, létszám, mindenben azért szeretnek erről tudni, meg ugye bizony szint alá nem menni. Igen, tehát a szeretnénk magukat bebiztosítani, hogy az egy komoly rendezvény lesz, tehát házasság, embernek tudja játszani, milyen jegyárak, stb. Tehát úgy lecsekkoltak bennünket, hogy milyen csapat vagyunk, így szervezés szempontjából. És

0: napokban a jegyek, úgyhogy remélhetőleg ez egy olyan különleges rendezvény lesz ott most Kelet-Magyarországon, abban a régióban, ami nem mindig van, és nagyon kevésszer található meg ott egy ilyen fellép, egy ilyen sztár, mint akár itt a fővárosban. Úgyhogy hát szorítunk.
1: Te ilyen nagy horderejű rendezvénynél ilyenkor azért ugyanúgy beállsz a pultba, vagy
0: persze,
1: ilyenkor?
0: Persze, nem. Mindenképpen. Aha. Ugye nekünk van egy formációnk, ugye, amivel csináljuk ezeket a rendezvényeket, és akkor egy társam, és ott vagy külön, vagy együtt ilyen back-to-back nyomjuk, úgyhogy mindenképp persze, hát egyértelmű.
1: Jó, és akkor még egy kérdés, csak egy igen vagy nem, te láttad maszk nélkül már? Meg fogod látni maszk nélkül?
0: Fogom látni, de még nem láttam.
1: De te erre vonatkozólag nincsen?
0: Egy-két képen már láttam, szerintem, de...
1: De azért mindig azért nagy titok van, nem úgy, hogy pontosan
0: persze,
1: ki is.
0: Persze, nem is tudjuk vinni kérdés.

0: Ja, értem.
1: Tehát ő megvacsorázik inkognitóban valahol.
0: Valahol.
1: És akkor majd megjelenik az öltözőben, vagy valami biztos vagy.
0: Jó, na de oké, most akkor kérdezek egy gyakorlat. Ezért gondolom, hogy Debrecen környékén nem hiszem, nagyon a helyismeretük, akire taxizni fognak, vagy kapnak egy sofőrt, és akkor majd nem nézhet rá, vagy, vagy ez van, hogy fog kiderülni.
1: Tehát van hozzá kuszik. Akikkel bukoltuk, az a cég hozzá viszont. Úgyhogy azért muszáj megtartani ezt az
0: inkognitót,
1: lelepleződik, meg stb. Akkor már nem lesz olyan varázsa.
0: Jó, és mennyi? 2-3 fog játszani?
1: Másfele.
0: Másfele.
1: Másfele.
0: Hát akkor ez egy...
1: Szerintem az egészséges, tehát aki többet játszik, az nehéz. Nehéz fenntartani a hype-ot, az érdeklődést, a vibe-ot.
0: Tehát másfele.
1: Hát

0: legjobb mixek minden este.
1: És hogy a kötelező körök sem maradjanak el, elérhetőségeink info@bestfmbudapest.hu. Ha még nem lájkoltátok volna az oldalainkat, akkor Facebookon és Instán tegyétek meg. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket, ott van rólunk fönt mindenféle információ. Aki pedig DJ Németi korábbi mixeit szeretné visszahallgatni, mi meglepő a Mixcloudon megteheti.
2: A DJ Németi oldalon.
1: Így, mixcloud.com/DJ Németi, ezt keressétek.

0: megszakítás nélkül.
1: És ha jól tudom, ugye te jövő hétvégén meg akkor belátogatsz a francia DJ-nek a bulijára?
2: Elvileg igen. Igen. Megvan a jegyem, igen.
1: Ja,
2: igen,
1: és gyakorlatilag igen. Még ki tudja, hogy mi lesz?
2: Hát szerintem igen, de igen.
1: Jó.
2: Volt ott egy rendezvény, ami közbeszóltott, de szerintem megoldjuk.
1: Megoldjátok. Jó van, akkor viszont egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő vasárnap gyere ugyan 4-7-8-ig. Várunk vissza.
2: Érkezem mindenképp.
1: Köszönöm.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentő tisztáskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok, hogy az utolsó 4 órát a legjobb zenék társaságában együtt töltsük. Az órát most George Michael kezdi, ez a Flow, let's go to the city.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM, like no other.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnálom, de ez most magánvélemény lesz. A világ egyik legszebb, legjobb és legpörgősebb dala érkezik, ami szerintem soha nem megy ki a divatból. Az egyik előadó nem tud arabul, a másik előadó nem tudott angolul, mégis olyan összhang, olyan kémia volt közöttük, hogy hát egy olyan dal született, ami hát olyan, mint a Bud Spencer filmek. Örökké, de tényleg örökké szeretni fogjuk. Ez Sting és Chad Mami közöse, a Desert Rose.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Justin Timberlake és az a dala, ami 2003-ban lett nagy siker és óriási nagy sláger. Ez nem más, mint a Rock Your Body. A számot a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo készítette, és az érdekessége, hogy eredetileg Michael Jackson számára írták, viszont inkább Justin Timberlake-nek ajánlották fel, valahogy jobban ment a stílusához. És szerintem jól tették. Na, ilyen eleget beszéltem. Jöjjön Justin Timberlake, ez a Rock Your Body.

do something. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Craig David és a Seven Days. Az a Craig David, aki ehhez a dalhoz egy olyan klipet álmodott meg, amit szerintem nagyon sok ember használna, átélne és megélne, hiszen annyiszor és annyiszor játszotta újra egy bizonyos napnak a tartalmát, amíg az a nap tökéletesen nem végződött. Azért megmondom őszintén, néha irigykedem ezért. Na mindegy, jön a Seven Days!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Mustkóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem, teljes mértékben hangolódtak már a következő hétre, és remélem, hogy tetszenek a zenéink. Na kérem szépen, most a Simply Rend kezd nálunk. Ez a Sunrise.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem örökké tart az a vita, hogy Gary Halliwell vagy Jerry Halliwell a normális megnevezése. És nagyon sokan azt mondják, hogy ő Gary, a másik pedig azt mondja, hogy Jerry. Gary az a Gergőknek a beceneve, Jerry pedig adta angolul, ugyebár Jerry Halliwell neve. Hogy ez valójában kit érdekel ennyire, én nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy teljesen mindegy. Addig, amíg énekel, addig, amíg viszonylag jó dalokat játszik, de meg jól néz ki, addig nem mindegy, hogy Gary vagy Jerry. Nekem aztán teljesen. Jön a Look At Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban jelent meg Nelly Furtado Say It Right című dala a Lose albumon, és Amerikában egészen a Billboard lista első helyéig jutott. A szám Timbaland és Dania közreműködésével készült, ráadásul egy késő esti stúdiózás során született meg, amikor Nelly és Timbaland még folytatni akarták a munkát.

Persze. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy duett, aminek az egyik tagja a világ egyik legjobb fejebb énekesnője. Ő nem más, mint Kylie Minogue. Tudjuk miért, nagyon jó fej volt a szigeten, tök ilyen laza, tök ilyen szerény, és a többi, és a többi, és a többi, semmi sztálar ül. És érkezik még mellé az az ember, akit nemrég lovaggá ütöttek, majd utána az egész világ azon gondolkodott, hogy mi esett ki a szájából, vagy épp az orrából a VB-n. Ő pedig Robbie Williams, a kettő közöse, pedig a Kids.

Be ezt a fema a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál még annyira nem ismertük az énekest, viszont mindenki tudta, hogy elképesztő hangja van. Hát kérem szépen, ő nem más volt, mint Seal, aki ezzel a szerzeményem hát elég rendesen beindította annó a karrierjét. Viszont ez még nem az ő neve alatt fut, hanem Adamski az előadó, és jön a Killer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozót tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást. A befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrúgással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és mivel 10 óra múlt 3 perccel, így ez azt jelenti, hogy az első félidőnek már vége, viszont jön a második félidő, felfrissülve, teljes energiával, és nagyon jó zenékkel. Beyoncé kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez az Irreplaceable.

Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele, holnap 14-én ugyebár Szeréna és Roxana névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Roxánokat, a Szerénket, a Szerénuszokat, a Szerényeket, a Szonórákat és az Arminákat. Na kérem szépen, furcsa nevek, de hát biztos, hogy vannak ilyenek, úgyhogy tudjátok nagyon jól, holnap legyen az legyen az első dolgotok, hogy felköszöntitek őket. Ennyi és pont. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jöjjön egy kis RHCP, azaz a Red Hot Chili Peppers, itt az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik szerintem soha nem fognak kiderülni. Ilyen az, hogy vannak-e UFO-k, jártak-e itt, mik azok a kukoricakörök, és a többi, és a többi, és a többi, NASZKA vonalak vagy MASZKA vonalak, és akkor még beszélhetünk azokról az ellásott óriás fejekről a húsvét szigeteken. Na de legalább ekkora rejtély, hogy vajon Ferginek mi baja lehetett annó, hogy kilépett a Black Eyed Peas-ből, pedig nagyon, de nagyon ment annó a szekér. Hogy ezt ki tudja, hát maximum ők, viszont ők meg nem mondják el. Ennyi benne. Úgyhogy szerintem hallgassuk azokat a zenéket, amiket még együtt csináltak. Jön a Pump It!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nemrég az amerikai rapper Nelly egy kicsit magából kikelve egy interjúban elmondta, hogy azért gondoljunk bele, neki milyen konkurenciája volt, amikor úgy Isten igazából zenélt. DMX, Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Lil Wayne és még sorolhatnám, és ott mondjuk egy number one hitet csinálni, hát az volt az igazi nagy mulatság, és az volt az igazi nagy meló, és hát azért neki ez azért néha-néha sikerült is. Jön most például az egyik, ez a Ride

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most szeretném jelezni, annak, aki mondjuk nem tudná, hogy indul ennek a csodás hétvégének az utolsó órája, de nyugi, ez is tele van a legjobb zenékkel. Az órát most például Gadzsó kezdi, ez a Besame Mucho.
1: Ez a Night Shift, a Besame Mucho.

Vesztefem a legjobb zenék, akkor hölgyeim és uraim, hát nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 14 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, viszonylag felhős lesz az ég, viszont nem lesz semmiféle front, se szél, és ahogy elnézem, csapadék sem, úgyhogy viszonylag egy jó, ilyen késő nyári, kora őszi napunk lesz, és ennyi. Viszont a legjobb zenék itt vannak nálunk, és ezt megünnepelve érkezik most nálunk Vesz és az Alan.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, holnap hétfő van, ami azt jelenti, hogy újra indul a meló és az iskola, és hogyha annyira nincs kedvünk hozzá, akkor a következő dal 3 percben valamilyen szinten talán meghozza azt, hogyha pedig nem, hát akkor sajnos így jártunk, és semmi és senki nem segíthet rajtunk. Ez Kelly Rowland, és tőle érkezik a Work!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Pont! Most pedig jön nálunk 50 Cent, érkezik tőle a Candy Shop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a Móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én kérem szépen Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten is az leszek. Mindenkinek minden jót. Ciao, ciao. És persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.